0: Ama az első majd volt, mert például Afrikára járnak, akkor figyelj a napszúrat.
1: Europa Asia. Sam.
2: Eu vou ser eu.
1: Eu vou falar.
2: Yeah, so